0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Bemutatják a jövő évi költségvetést, új sószórókocsik állnak munkába, változik a balatoni komp menetrendje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csak nem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 kocsi már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati

0: Természeti jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
1: Verős időnk van, a csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon eredhet el az eső. Hajnalban főleg a Dunától keletre lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Számottevő csapadék nem valószínű, maximum északkeleten szemerkélhet, akár 20 fokot is mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Új otthont kapott a gyógypedagógus képzés Egerben. Folyik a szép bástyapere. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 13-a van. Kett. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
3: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
2: Új épületbe költözött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyógypedagógiai intézete. Az intézet az elmúlt években jelentősen fejlődött. Az oktatók és a hallgatók a korábbinál korszerűbb körülmények között folytathatják munkájukat. Jelenleg 3 szakirány és egy szakiránybővítő program működik. Az új épület infrastruktúrája pedig a későbbi fejlesztésekhez is megfelelő hátteret biztosít. A gyógypedagógiai intézet a képzés mellett kutatási programokat végez, és a környékbeli gyermekeknek, valamint fogyatékkal élőknek is szervez programokat. Az ünnepélyes átadón az intézet képzését gyakorlati munkájukkal segítő EGRI intézményeket is elismerték. Adta hírul a Heol. Továbbra sem zárult le az

0: Szekrivár szép bástyájának leomlása miatt indított per. A támfal 2021. februárjában semmisült meg. Az önkormányzat pedig a kivitelezőktől és a tervezőtől követeli a felmerült költségek megtérítését. A kereset eredetileg csaknem 46 millió forintról szólt, később azonban az újjáépítés költségeivel együtt több mint 454 millió forintra emelkedett a perérték. Ebből több mint 408 millió forintot tett ki a bástya újjáépítése. Az ügy jelenleg az EGRI törvényszéken első fokon érdemi szakban tart, és igazságügyi építésügyi szakértőt is kirendeltek. A per aktuális állásáról a szeptemberi közgyűlésen tájékoztatták az EGRI képviselőket, írja a heol.hu. Kulturális nappal és városi elismerések átadásával ünnepelték az EGRI civil közösségeket. A programon több egyesület és nyugdíjas közösség is bemutatkozott énekkel, tánccal, verssel és sportprogrammal. A rendezvényen adták át az Eger civil mestere díjat is, amelyet idén a város zöld szervezeteinek összefogásáért dolgozó közösségi szereplő vehetett át. Egerben annyi szervezet működik, hogy a civil kezdeményezések bemutatása már nem fér bele egyetlen napba, írja a Heol. A program célja az volt, hogy láthatóvá tegye a helyi közösségek sokszínű munkáját. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet. Ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK balesetmegelőzési osztályának vezetője.
1: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
0: Különleges adománnyal érkezett Egerbe India magyarországi nagykövete. A vendég több tucat angol nyelvű kötettel gyarapította az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárát, ahol új indiai könyvsarkot alakítottak ki. A kötetek India történelmét, irodalmát, kultúráját és gazdasági életét is bemutatják az érdeklődőknek. Az egyetemen ebben a tanévben 6 indiai hallgató tanul különböző képzéseken. A nagykövet szerint az adomány a két ország közötti barátságot és a tudás iránti közös tiszteletet is jelképezi. A gyűjteménnyel a mai India jobb megismeréséhez is szeretnének segítséget nyújtani az EGRI hallgatóknak és olvasóknak. Számolt be róla a Megyei Heti Lap. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott. Mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és retcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
0: Újabb fával bővült az EGRI borászok emlékparkja a Vincellér Parkban. Ezúttal Simkó Zoltán, egykori hegyközségi elnök és borlovag előtt tisztelektek faültetéssel. Az EGRI Borbarát Hölgyek Egyesülete 2008 óta állít ilyen módon emléket azoknak a szőlőtermelőknek, szőlőnemesítőknek és borászoknak, akik sokat tettek Eger borkultúrájáért. Az évről évre bővülő emlékpark egyszerre őrzi a szakma meghatározó alakjainak emlékét és az EGRI szőlészet, valamint borászat hagyományait, írja a heol.hu. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert, rendőr alezredes.
3: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, illatok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
0: Jelentős fásítás kezdődik Gyöngyösön, csaknem 300 új facsemete kerül a város különböző pontjaira. A programra mintegy 25 millió forintot fordít az önkormányzat. A pénz az előzetesen átválogatott hulladék után befolyt bevételből származik. Mátrafüreden is folytatják a faültetést, erre az idei közterületi fejlesztési alap bevételét használják fel. Változás jön a zöld területek gondozásában is. A parkok és más városi zöld felületek fenntartását a jövőben a Városgondozási ZRT végzi a korábbi külső vállalkozó helyett. Az önkormányzat emellett 2 millió forintot különített el komposztáló edények beszerzésére. Ezeket pályázat útján térítésmentesen használhatják majd a feltételeknek megfelelő gyöngyösi ingatlan tulajdonosok. Tudta meg a Megyei Heti Lap. Több hiányzó szakrendelés is újraindulhat a Markot Ferenc Oktatókórházban. Az intézmény főigazgatójának tájékoztatása szerint a Debreceni Egyetem közreműködésével októbertől ismét elérhető lehet a gyermekszemészet. Folytatódhat a szklerózis multiplex szakrendelés, a Betesda Gyermekkórház egyik szakorvosának segítségével pedig a gyermekpszichiátriai ellátás újraindítására is lehetőség nyílhat. A kórház egyik legnagyobb kihívása jelenleg a járóbeteg szakellátás biztosítása és a nyugdíjba vonuló szakemberek pótlása. Az intézmény emellett az ortopédiai, sebészeti és szemészeti várólisták csökkentésén is dolgozik. Folytatódik a szűrőbuszos program is, amely több heves megyei településre helyben viszi el a különböző vizsgálatokat. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként mindössze 2-5 fokig hűlhet a levegő. Napközben sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet kezdetben 15-16 fok körül alakulhat. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű. A következő napokban időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakok is várhatók.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, szép jó reggelt kívánok, október 13-a van, nem péntek, kedd, sok boldogságot kívánok a névnapos Edéknek és Kálmánoknak. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok, a The Sandlovers Runaway című dala előtt még Ákos, de mindenek előtt James Morrison jön Nelly Furtadóval, Broken Strings, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópont között kiépített új terelés tegnap reggel nagyon nagy hétindító torlódást okozott, és ma is hasonlóra lehet készülni. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sáv. Aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az az átterelt belső sávról nem tudja megtenni, így maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős idő 13-18 fokkal, kis széllel. Igazi őszi idő akár csak tegnap, és valami hasonlóra lehet majd holnap is készülni. Részletek a hírek végén. Rögtön 7:30, jó reggelt a Gorillazzal mindjárt. Szól a Der!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Piros lapot mutatnak az iskolai bántalmazásnak. Zöldebb lesz Gyöngyös belvárosa. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak. De szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Jelentős fásítás kezdődik Gyöngyösön, csak nem 300 új facsemete kerül a város különböző pontjaira. A programra mintegy 25 millió forintot fordít az önkormányzat, a pénz az előzetesen átválogatott hulladék után befolyt bevételből származik. Mátrafüreden is folytatják a faültetést, erre az idei közterületi fejlesztési alap bevételét használják fel. Változás jön a zöld területek gondozásában is. A parkok és más városi zöld felületek fenntartását a jövőben a Városgondozási ZRT végzi a korábbi külső vállalkozó helyett. Az önkormányzat emellett 2 millió forintot különített el komposztáló edények beszerzésére. Ezeket pályázat útján térítésmentesen használhatják majd a feltételeknek megfelelő gyöngyösi ingatlan tulajdonosok. Tudta meg a Megyei Heti Lap. Heves megyei oktatási intézmények is csatlakoztak az iskolai bántalmazás elleni Piros Lap programhoz. A diákok a tanév során feltérképezik az osztályok problémáit és közös szabályokat fogalmaznak meg. A programban az általános és középiskolás osztályok megtanulhatják felismerni a bántalmazás különböző formáit, és közösen léphetnek fel ellenük. Derül ki a projekt közleményéből. Az októberi Piros Lap nap eseményeihez Eger mellett Füzesabony, Pétervására és Domoszló is csatlakozik. Hűvös, de többnyire napos őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként mindössze 2-5 fokig hűlhet a levegő. Napközben sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet kezdetben 15-16 fok körül alakulhat. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű. A következő napokban időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakok is várhatók.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Jazz FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 13-án kedden. Azt tapasztaljuk mi korán indulók, hogy egyre hűvösebbek a reggelek, most már nem elég a vékony Jacky, egy vastagabb. Simán jól jön, mínusz 1 és 8 fok közötti a reggel, 13-18 fok között lesz napközben, napos gomoly felhős idő, kis széllel, számottevő csapadék nélkül, és nagyjából hasonló időre készülhetünk majd a holnapi nap folyamán is. A folytatás pedig itt a Besten, Alexandra Burke és Bad Boys című dala, amelyben még Florida is hallható.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elröppent ez az óra rögtön 7, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk például a Planet Funk-kal.

0: régi kertépítés, podcastek, egy exkluzív baráti buli, a legendás Litkai féle YouTube diszkóval és egy vadonatúj 50. születésnapi önálló est egyetlen egyszer. Litkai 50. Október 23-án és 24-én. Parádsasvár, az ország humorcsakrája. Jegyek dumaszínház.hu.
1: Lefűzd az utcát Szigetei Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
3: Reklámot hallottak.
2: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A Szarvaskői Vár mára már egy lepusztult erődítmény, melynek romjai a Bükkvidék csúcs régiójának nyugati peremén, a Keselyű-hegy északkeleti nyúlványán található meg, egy meredek sziklás hegy tetején. Egykor Cserépvárral és a Dédesi Várral együtt Eger elővára volt. Keletkezésének pontos idejét nem ismerjük, de az iratok alapján be lehet határolni, úgy körülbelül a 13. században építették az egri püspökök. Egy újabb keletű szóbeszéd szerint a vár a nevét onnan kapta, hogy a hajdani sasfészek maradványainál az emberek a sziklát nézve rácsodálkoztak, mondván, nini, szarva van a kőnek, hiszen ez egy szarvaskő. A váron ma kiemelkedő turisztikai látványosság, mely jelenleg kilátóként működik, a kereszttel és a zászlóval együtt szarvaskő jelképe lett.
2: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Az ország leglátványosabb kaptár köveit Szomolya határában, a Kaptár völgy fölött, a Vénhegy délnyugati oldalában találjuk. A szikla ormokkal tagolt Rioli tufa vonulat, 4 lelőhelye, összesen 13, egymástól jól elkülöníthető kaptárkövet foglal magába, melyeken 132 darab fülke látható. Az egyik népszerű feltevés szerint a kaptárkövek síremlékek voltak, mások szerint a vak ablakoknak áldozat bemutató szerepük volt, de a leginkább ismert és elfogadott vélemény szerint a fülkékben még kaptárokat tartottak. A kaptárkövek anyaga zömében könnyen megmunkálható riolit tufa, mely a miocén kori heves vulkáni tevékenység nyomán jött létre több mint 2000 millió évvel ezelőtt. Pár éve a szomolyai kaptárköveknél korlátokat és lépcsőket is építettek a könnyebb körbejárás véget.
2: Best FM, a legjobb zenék.
5: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
6: Vegyes képet mutat az idei mész szezont. Indiai könyvsarok az Egri Egyetemen. Új dolgozókat képeznek a Gyöngyösi Kórházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott. Mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
7: Iszonyatos aszály és őkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
6: Különleges adománnyal érkezett Egerbe India magyarországi nagykövete. A vendég több tucat angol nyelvű kötettel gyarapította az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárát, ahol új indiai könyvsarkot alakítottak ki. A kötetek India történelmét, irodalmát, kultúráját és gazdasági életét is bemutatják az érdeklődőknek. Az egyetemen ebben a tanévben 6 indiai hallgató tanul, különböző képzéseken. A nagykövet szerint az adomány a két ország közötti barátságot és a tudás iránti közös tiszteletet is jelképezi. A gyűjteménnyel a mai India jobb megismeréséhez is szeretnének segítséget nyújtani az egri hallgatóknak és olvasóknak. Számolt be róla a Megyei Heti Lap. Több mint 101 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert a Gyöngyösi Bugárpál Kórház. A Nő az Esély program hátrányos helyzetű

0: nők képzését és munkába állását segíti. A projektben 10 embert foglalkoztatnak, akik általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzésben vesznek részt. A tanulás mellett munkahelyi mentorálást és folyamatos szakmai támogatást is kapnak. A program egyúttal a Gyöngyösi Kórház egészségügyi szakember utánpótlását is erősítheti. A projekt 2028. júniusának végéig tart. Tudta meg a Gyöngyös ma. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Sok napsütéssel, de kifejezetten hűvös idővel folytatódik az október térségünkben. A reggeli órákban már téli kabátra is szükség lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet néhol a fagypontot is megközelítheti. Délutánra 15-17 fok köré melegedhet a levegő. A következő napokban is többnyire száraz időre van kilátás. A napsütést időnként felhősebb időszakok szakíthatják meg.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, október 13. napján, nem péntek, kedd, Ede Kálmán napja van. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Hívható SMS Viber elérhetőségünk a régi 0620 55 55 155. Nem sokára az olasz Black Machine jön, az órát viszont Krisztina Aguilera kezdi. In No Other Man, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen új terelésre kell figyelni az érdi csomópont és az M0-ás csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a leállósávot, a 15-ös és a 17-es kilométer között burkolatfelújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Jó utat, akinek van közlekedési infója, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó most olyan helyen lenni, ahol még mindig kitart a nyár, és vannak helyek, ahol egész évben ez a helyzet, az egyik ilyen például Miami. Erről regél nekünk dalban Will Smith, nem sokára, rögtön 7:30, jó reggelt, jó utat, jó munkát, mindjárt folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. A Best FM-en minden pillanat.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Volt József fürdő területén épült fel Egerben az uszoda, ennek a szomszédságában pedig a Szent József parkot találjuk, melynek központja a kupolás ivókút a Szent József forrással. Az itt fakadó víz az alapvize az egri termál fürdőnek is. Régen a mai ivókút helyén állt az Erzsébet fürdő, és a szomszédságába a meleg vízű forráshoz jártak mosni az asszonyok. A Szent József víz 50-féle nyomelemet, kalciumot, magnéziumot tartalmaz, vas és radon is található benne, persze kis mennyiségben. Az ivókút non-stop üzemel, bárki számára elérhető, ráadásul ingyen. A Szent József parkban sétálók padokon pihenhetnek meg, ahol a szökőkutak mellett a növények is segítik a kikapcsolódást. Nyáron számos virágágyás, télen örökzöld tiszafák, színes lombú növények jelentenek üde színfoltot.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egertől északra, alig több mint 10 kilométerre találjuk a Felső-Tárkányi tavat, melynek környéke egy csodálatos festői tájra emlékeztet, ami nem csak a szívet és a szellemet tölti fel, de aktív időtöltésre is remek alkalmat kínál. A Felső-Tárkányi tó a község északi oldalán található sziklaforrásból ered. A bővízű forrást a 18. század során duzzasztották azzá a bájos állóvízzé, ami azóta rengeteg természetjárót csalogat magához, nyugodt hangulata és a természet közelsége miatt. A partján magas fák állnak sorfalat, hogy a nap minden szakában árnyékos helyet biztosítsanak azoknak, akik letelepednének egy kicsit a víz csillámló tükrét figyelni. A Felső-Tárkányi tónál pihenőpadok, büfé és a kisebbek örömére egy nagy játszótér is rendelkezésre áll.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Új otthont kapott a gyógypedagógus képzés Egerben. Folyik a Szép Bástya pere. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 13-a van, kedd. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
2: Új épületbe költözött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyógypedagógiai intézete. Az intézet az elmúlt években jelentősen fejlődött. Az oktatók és a hallgatók a korábbinál korszerűbb körülmények között folytathatják munkájukat. Jelenleg 3 szakirány és egy szakiránybővítő program működik. Az új épület infrastruktúrája pedig a későbbi fejlesztésekhez is megfelelő hátteret biztosít. A gyógypedagógiai intézet a képzés mellett kutatási programokat végez, és a környékbeli gyermekeknek, valamint fogyatékkal élőknek is szervez programokat. Az ünnepélyes átadón az intézet képzését gyakorlati munkájukkal segítő egri intézményeket is elismerték. Adta hírül a Heol. Továbbra sem zárult le az egri vár Szép Bástyájának leomlása miatt indított per. A támfal 2021. februárjában semmisült meg. Az önkormányzat pedig a kivitelezőktől és a tervezőtől követeli a felmerült költségek megtérítését. A kereset eredetileg csaknem 46 millió forintról szólt, később azonban az újjáépítés költségeivel együtt több mint 454 millió forintra emelkedett a perérték. Ebből több mint 408 millió forintot tett ki a bástya újjáépítése. Az ügy jelenleg az egri törvényszéken első fokon érdemi szakban tart, és igazságügyi építésügyi szakértőt is kirendeltek. A per aktuális állásáról a szeptemberi közgyűlésen tájékoztatták az egri képviselőket, írja a heol.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet, és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 13-án Kálmán Ede napja van nekik, és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 1925-ben ezen a napon született gyermekkorom híradóinak majdnem állandó szereplője, Margaret Thatcher, becenevén a Vaslédi, angol konzervatív politikus, 1979 és 90 között az Egyesült Királyság miniszterelnöke. ...1941-ben a mai napon született Paul Simon, Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros, dalszerző, az egykori Simon & Garfunkel duó tagja. ...1971. október 13 megszületett Sacha Baron Cohen, angol komikus színész, olyan karakterek megformálója, mint a Borat, a Bruno vagy Ali G. A sor pedig a 80-as születésű Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, a 2000-es évek nagy R&B sztárja, Ashanti zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthető.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Peti írja, hogy durva baleset az M0-áson, az M1-es felől az M5-ös felhajtón. Le is zárták. Köszönjük szépen, jó utat, vigyázzon magára mindenki. Robbie Williams biztosan énekel a következő órában. És jön a Bagosi Brothers Company is. Hívható SMS Viber számunk, amelyet Peti is használt, 0620 55 55 155. Mindjárt 8 óra, hamarosan friss hírek, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szerencse hetek a kis kegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kis kegyed. Nekünk, nőknek.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
5: Litkai Gergely veled ünnepli 50. születésnapját.
6: Litkai 50.
5: A Nagy Litkai Fesztivál Barátsasváron.
6: Közösségi kertépítés,
5: podcastek,
6: egy exkluzív baráti buli,
5: a legendás Litkai féle YouTube diszkóval
6: és egy vadonatúj 50. születésnapi önálló est egyetlen egyszer.
5: Litkai 50.
6: Október 23-án
5: és 24-én.
6: Barátsasvár, az ország humorcsakrája.
5: Jegyek dumaszínház.hu.
0: A Best FM-en minden

0: látványos mészkő lerakódást épített, ami Európában egyedülálló. A Sódomb helyi védelem alatt áll, kiépített sétaúton lehet megközelíteni, az itt található víz majd 20 ezer éves. A nátriumot is tartalmazó kálcium-magnézium-hidrogén-karbonátos hévíz a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Ülőfürdő és ivókúra formájában is alkalmas számos betegség kezelésére. 2016-ban az Egerszalóki forrás és környezete elnyerte a gyógyhely minősítést.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: Verpelét határában található, az a jellegtelennek tűnő, csonka gula formájú domb, ami az országban egyedülálló, de az egész térségben is ritkaság számba menő, eredeti épségében megmaradt vulkáni kúp. Ez a verpeléti várhegy, és valaha állt itt egy várszerű erődítmény is, az osztrákok innen zúdítottak tüzet a magyarokra az 1849-es csatában. A 20. század elején a környékbeliek a vár elbontása, vagyis a köveinek széthurcolása után tárták fel a vulkáni kúpot. A magyar vulkán egy úgynevezett parazita vulkán, más néven járulékos kráter, vagyis nem itt volt az első láva csatorna, hanem egy meglévő vulkán oldalából nőtt ki. A verpeléti várhegy 1975-ben természetvédelmi védettséget kapott.
1: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Piros lapot mutatnak az iskolai bántalmazásnak. Zöldebb lesz Gyöngyös belvárosa. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzésért felelős államtitkár.
3: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak. De szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
2: Jelentős fásítás kezdődik Gyöngyösön, csak nem 300 új facsemete kerül a város különböző pontjaira. A programra mintegy 25 millió forintot fordít az önkormányzat, a pénz az előzetesen átválogatott hulladék után befolyt bevételből származik. Mátrafüreden is folytatják a faültetést, erre az idei közterületi fejlesztési alap bevételét használják fel. Változás jön a zöld területek gondozásában is. A parkok és más városi zöld felületek fenntartását a jövőben a Városgondozási ZRT végzi a korábbi külső vállalkozó helyett. Az önkormányzat emellett 2 millió forintot különített el komposztáló edények beszerzésére. Ezeket pályázat útján térítésmentesen használhatják majd a feltételeknek megfelelő gyöngyösi ingatlan tulajdonosok. Tudta meg a Megyei Heti Lap. Heves megyei oktatási intézmények is csatlakoztak az iskolai bántalmazás elleni Piros Lap programhoz. A diákok a tanév során feltérképezik az osztályok problémáit és közös szabályokat fogalmaznak meg. A programban az általános és középiskolás osztályok megtanulhatják felismerni a bántalmazás különböző formáit, és közösen léphetnek fel ellenük. Derül ki a projekt közleményéből. Az októberi Piros Lap nap eseményeihez Eger mellett Füzesabony, Pétervására és Domoszló is csatlakozik. Hűvös, de többnyire napos őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként mindössze 2-5 fokig hűlhet a levegő. Napközben sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet kezdetben 15-16 fok körül alakulhat. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű. A következő napokban időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakok is várhatók.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A váratlan húzásairól híres Britney Spears most olyat húzott, aminek a rajongók is örülnek. Kiadott ugyanis egy korábban kiadatlan She'll Never Be Me című szerzeményt, amelyet még 2001-ben vett fel a Britney című albumra. A megjelenés pedig az album 25. évfordulójához igazodik. Jó reggelt! 4 perccel 8 után ő indítja az órát a Gimme Morral. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: FM a legjobb zenék. Nézzük, mi újság az utakon.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt sajnos az M0-ás M5-ös csomópontban, az M0-ásról az M5-ösre lehajtó ágon. A kihajtót le is zárták, ezért aki az M1-es felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell mennie, és a 34-es kilométernél lévő gyál Pest-Szent Imre csomópontban visszafordulva tud majd ráhajtani az M5-ösre. És hát a másik oldalon sem rózsás a helyzet, az M0-ás M1-es felé vezető oldalán a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-án lezárták a két sávra szűkült szakasz előtt, már 8 kilométeres a dugó. Jó utat, ha a közlekedési infó van, várom a 0620 55 55 155-re. Közben elindítottam Justin Timberlake slágerét, szól a Señorita a besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt! Október 13. napja van, jó hír a babonásoknak, nem péntekre, kedre esett. Kálmánok, edék, szülinaposok, sok boldogságot. Jövő hétvégén óraátállítás, október 25-én vasárnap hajnalban 3-ról 2-re tekerjük vissza az órákat. Ami jó hír, aznap éjszaka egy órával többet alhatunk, reggel korábban világosodik, viszont délután és este egy órával hamarabb sötétedik, így míg ma este 6-kor lesz naplemente. Aznap az óraátállítás első napján 16:40-kor. Hazudnék én. Would I Lie to You a címe a Charles and Eddie duó hírek utáni dalának. Rögtön 8:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Vegyes képet mutat az idei mész szezon. Indiai könyvsarok az Egri Egyetemen. Új dolgozókat képeznek a Gyöngyösi Kórházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Vegyes képet mutat az idei mész szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott. Mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Iszonyatos aszály és őkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézelt. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
1: Különleges adománnyal érkezett Egerbe India magyarországi nagykövete. A vendég több tucat angol nyelvű kötettel gyarapította az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárát, ahol új indiai könyvsarkot alakítottak ki. A kötetek India történelmét, irodalmát, kultúráját és gazdasági életét is bemutatják az érdeklődőknek. Az egyetemen ebben a tanévben 6 indiai hallgató tanul, különböző képzéseken. A nagykövet szerint az adomány a két ország közötti barátságot és a tudás iránti közös tiszteletet is jelképezi. A gyűjteménnyel a mai India jobb megismeréséhez is szeretnének segítséget nyújtani az egri hallgatóknak és olvasóknak. Számolt be róla a Megyei Heti Lap. Több mint 101 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a Gyöngyösi Bugárd Pál Kórház. A Nő az Esély program hátrányos helyzetű nők képzését és munkába állását segíti. A projektben 10 embert foglalkoztatnak, akik általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzésben vesznek részt. A tanulás mellett munkahelyi mentorálást és folyamatos szakmai támogatást is kapnak. A program egyúttal a Gyöngyösi Kórház egészségügyi szakember utánpótlását is erősítheti. A projekt 2028. júniusának végéig tart, tudta meg a Gyöngyös ma. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Sok napsütéssel, de kifejezetten hűvös idővel folytatódik az október térségünkben. A reggeli órákban már téli kabátra is szükség lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet néhol a fagypontot is megközelítheti. Délutára 15-17 fok köré melegedhet a levegő. A következő napokban is többnyire száraz időre van kilátás. A napsütést időnként felhősebb időszakok szakíthatják meg.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave this town to see the

FM, a legjobb zenék. Nyugodt őszi napok jönnek, 16-17-18 fokokkal, vasárnap akár a 20 fokot is megközelíthetjük majd, napos gomoly felhős idő, számottevő csapadék nélkül. Így megy tovább tehát ez a hét, és így megy tovább a ma reggel. Alice DJ, Better Off Alone, a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha a három úriember német lenne, és mondjuk úgy hívnák őket, hogy Ulrich, Federik és Otto, akkor UFO lenne a nevük, de mivel britek, és Luke, Matt és Chrisről van szó, ezért jön majd az LMC és a Take Me to the Clouds Above. És hozom az Airi Mafiát is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha van közlekedési hír. Várom rögtön 9 óra a hírek után folytatjuk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Új otthont kapott a gyógypedagógus képzés Egerben. Folyik a Szép Bástya pere. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 13-a van. Kett. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Új épületbe költözött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyógypedagógiai intézete. Az intézet az elmúlt években jelentősen fejlődött. Az oktatók és a hallgatók a korábbinál korszerűbb körülmények között folytathatják munkájukat. Jelenleg 3 szakirány és egy szakiránybővítő program működik. Az új épület infrastruktúrája pedig a későbbi fejlesztésekhez is megfelelő hátteret biztosít. A gyógypedagógiai intézet a képzés mellett kutatási programokat végez, és a környékbeli gyermekeknek, valamint fogyatékkal élőknek is szervez programokat. Az ünnepélyes átadón az intézet képzését gyakorlati munkájukkal segítő EGRI intézményeket is elismerték. Adta hírül a Heol. Továbbra sem zárult le az EGRI vár Szép Bástyájának leomlása miatt indított per. A támfal 2021. februárjában semmisült meg. Az önkormányzat pedig a kivitelezőktől és a tervezőtől követeli a felmerült költségek megtérítését. A kereset eredetileg csaknem 46 millió forintról szólt, később azonban az újjáépítés költségeivel együtt több mint 454 millió forintra emelkedett a perérték. Ebből több mint 408 millió forintot tett ki a bástya újjáépítése. Az ügy jelenleg az EGRI törvényszéken első fokon érdemi szakban tart, és igazságügyi építésügyi szakértőt is kirendeltek. A per aktuális állásáról a szeptemberi közgyűlésen tájékoztatták az EGRI képviselőket, írja a heol.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet, és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsor

0: Szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most, azaz október 13-án kedden, Kálmánok, Edék, szülinaposok sok boldogságot az ünnepelteknek. 5 perc elmúlt 9, Maxim Levente vagyok, az Outkast és a The Way You Move Indeed. Készül Robbie Williams, jön a Koshin, a Criss Cross, a Jumppal és a Desperado is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt korábban az M0-M5 csomópontban az M3-as felé, méghozzá az M5-ösre Szeged irányába tartó lehajtó ágon, amit le is zártak. Tulajdonképpen aki ott szeretne rákanyarodni az M5-ösre, tovább kell, hogy menjen a Gyál, Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ösre Szeged irányába. A másik oldalon viszont brutál 15 kilométeres torlódás vár arra, aki nem keres kerülő utat. A 17-es és a 14-es kilométer között, tehát az M1-es felé a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. Jó utat! Ezeket most magunk mögött hagyva, irány a felhők felé, az elemszível. Take me to the clouds above, a besten!

Ezt a fem a legjobb zenék. Nyugodt őszi napok jönnek az időjárásban, legalább annyira nyugisak, mint az iménti Allianz Ethnic slágere Respect. Hideg reggelek, 17-18 fok körüli maximumok nappal, napos gomoly felhős idő, egy-egy jelentéktelen futózáporral. Ez pedig közben Pink dala, Family Portrait, itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Uraim, azt hiszem, egyetérthetünk abban, az egyik kedvenc világnapunk van ma, a melltartómentes világnap. Na de viccet félretéve, azon kívül, hogy arra bíztatja a nőket, hogy egy napra szabaduljanak meg a borzasztó és kényelmetlen ruhadarabtól, amely néha megnehezíti az életüket, a hivatalosan No Bra Day nevű kezdeményezésnek nemes célja is van, méghozzá mellrák elleni küzdelemre is szeretné felhívni a figyelmet. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Néótól a Besten.

0: úgysem felelni.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: 3 percünk maradt 10 óráig, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, utána újból. Na és az ezredforduló legjobb slágereitől, ezek közül hadd ajánljam Sheryl Crow dalát is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 15 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé, a Hárosi Dunahíd előtt a 4-ből 2 sávot lezártak, az M5-ös csomópont előtt van a sor vége. Aki tud, kerüljön. Friss hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Get up.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Piros lapot mutatnak az iskolai bántalmazásnak. Zöldebb lesz Gyöngyös belvárosa. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Jelentős fásítás kezdődik Gyöngyösön, csak nem 300 új facsemete kerül a város különböző pontjaira. A programra mintegy 25 millió forintot fordít az önkormányzat, a pénz az előzetesen átválogatott hulladék után befolyt bevételből származik. Mátrafüreden is folytatják a faültetést, erre az idei közterületi fejlesztési alap bevételét használják fel. Változás jön a zöld területek gondozásában is. A parkok és más városi zöld felületek fenntartását a jövőben a Városgondozási ZRT végzi a korábbi külső vállalkozó helyett. Az önkormányzat emellett 2 millió forintot különített el komposztáló edények beszerzésére. Ezeket pályázat útján térítésmentesen használhatják majd a feltételeknek megfelelő gyöngyösi ingatlan tulajdonosok. Tudta meg a Megyei Heti Lap. Heves megyei oktatási intézmények is csatlakoztak az iskolai bántalmazás elleni Piros Lap programhoz. A diákok a tanév során feltérképezik az osztályok problémáit és közös szabályokat fogalmaznak meg. A programban az általános és középiskolás osztályok megtanulhatják felismerni a bántalmazás különböző formáit, és közösen léphetnek fel ellenük. Derül ki a projekt közleményéből. Az októberi Piros Lap nap eseményeihez Eger mellett Füzesabony, Pétervására és Domoszló is csatlakozik. Hűvös, de többnyire napos őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként mindössze 2-5 fokig hűlhet a levegő. Napközben sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet kezdetben 15-16 fok körül alakulhat. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű. A következő napokban időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakok is várhatók.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodálatos kedd délelőttöt kívánok mindenkinek. Szép őszi időnk van legalábbis itt a fővárosban. Hol milyen? Akár ezt is meg lehet írni. 0620 55 55 155. Ugyanide várom a közlekedési infókat, ha pedig Kálmán Ede vagy szülinapos ismerős van, őt is lehet köszönteni. Mark Ronson és Amy Winehouse duója, Valerie kezd, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, nem a mostani, de a következő hosszú hétvége lesz. 3 nap, amikor mindenki szabad, közben pedig még ráadásul óraátállítás is lesz. Everybody's free! Rozalla Schlager folytatja a kedd délelőttöt. Everybody.

0: Best FM a legjobb zenék. A nap mumusa még mindig az M0-ás déli szektora, a Hárosi Dunahíd és az M5-ös között. Az M1-es felé ez a szakasz konkrétan tele van, tehát 15 kilométeres a torlódás, ugyanis a Szigethalom Tököl és Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A másik oldalon, az M3-as felé, az M5-ös csomópontban a Szeged felé lehajtó ágon baleset történt, a lehajtót lezárták, így tovább kell menni egyel, a Gyál Pest-Szent Imre csomópontban visszafordulva érhető el, az M5-ös Szeged felé, tehát jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Ain't no country club either.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Még egy órán keresztül én szállítom az ezredforduló legjobb dalait, déltől Majoros Rita. Remélem, hogy addig is és azután is marad mindenki. Maradunk végig, a dal címe, amely biztosan szól majd 11 után, és jön a hamarosan hazánkban koncertező James Blunt is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, do-wop-a-do-wop-shoo.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Matematikával, latinnal, héberrel folytatódik az őszi érettségi. Drónok süllyesztettek el egy hajót a bolgár partoknál. Hűvös reggelek, derült nappalok jöhetnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: Arról várható eső a következő napokban híreink végén hallhatnak. A matematika írásbelikkel folytatódott ma az őszi érettségi szezon. A megmérettetések tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz vizsgákkal kezdődtek. Délután latin és héber nyelvből írásbeliznek a diákok. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Dróntámadás ért két hajót Bulgária partjainál a Fekete-tengeren. Az első jelzés éjjel 2:30-kor érkezett egy bajba jutott hajóról, a máltai zászló alatt közlekedő Ukrajnához tartozó járművet három drón találta el. A 15 fős teljes legénységet itt sikerült kimenteni, közölte Rumen Radev, bolgár kormányfő. Ezután egy másik hajót is találat ért, ez elsüllyedt, egy tengerészt sikerült kimenteni, a többiek sorsáról nem érkezett hír. A miniszterelnök jelezte, nincs egyértelmű bizonyíték arra, ki a felelős, de segítséget kért a NATO-tól és az Európai Uniótól. Légfegyverből átalakított lőfegyverekre bukkantak Tolnában. A rendőrség a napokban összesen 15 ilyen fegyvert foglalt le 6 embernél. A két paksi, két hidasi, egy bonyhádi és egy nagymányoki férfit őrizetbe vették. Szép őszi napok jöhetnek, hűvös éjjelekkel és reggelekkel, néhol akár fagyhat is. Ma nagyrészt napos idő várható, gomoly felhőből az ország középső részén lehet a legtöbb az égen, esni viszont ott sem fog. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég, ott esetleg gyenge eső jöhet. A csúcsértékek 13 és 18 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
4: slágerei. A délelőtt utolsó órájában talál kedvére valót mindenki, így az édes szájúak is, jön majd a Chocolate Puma, és azok is, akik a fanyarabb, sósabb ízvilágot kedvelik. Salt and Pepper, az órát Timbaland és Carrie Hilson indítja. The Way I Are, 5 perc elmúlt 11. Jó munkát, jó utat kívánok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Max M. Levente vagyok.
3: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. A Salt and Pepper és az Embók 93-as közösével a What a Man-nel megy tovább a kedd délelőtt, mely mindkét banda egy-egy albumán helyet kapott a Billboardon, a harmadik helyig jutott. A dal klipjében pedig cameo szerepben feltűnik Tupac Shakur is.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt marad velünk ez a gigadugó egészen október 20-áig. Az M0-ásról van szó, ahol az M1-es felé vezető oldalon a Szigethalom Tököl és az Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt tehát október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelenleg is több mint 10 kilométeres a torlódás. Bár egy kicsit hosszabb, de az M5-ösnél a városon át még kerülhet, aki szeretne. Jó utat!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, akárcsak Marty McFly és Doki, mi is utaztunk az időben, méghozzá a svéd Robert segítségével 1990-be. Ez volt a Got to Get, és ugyanabban az évben jelent meg egyébként, ha már szóba kerültek ők, a Visszajövőben második része, amelyben Doki másodpercen pontosan megjósolja, hogy mindjárt eláll az eső. Na most, hát eső odakin nem, de itt az éterben bőrigázhatunk az esőben. Szerencsére viszont itt van Rihanna, akinek az esernyője alá beállhatunk. Jön az Umbrella Veszten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az éterben a French Affair-rel, a stúdióban pedig Majoros Ritával. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jók a NAV tapasztalatai a kötelező nyugtaadat szolgáltatás kapcsán. Több vonalon is korlátozták a vonatközlekedést. Szép őszi időnk lehet ma.

0: ránk sem támogatta. Nem halogatták az átállást a kötelező nyugtaadatszolgáltatásra a hazai vállalkozások. A szeptembertől érvényes szabállyal kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok. Az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a NAV-hoz, jelezte Linzmeier Szilvia, az adóhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
1: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
0: Civilek haltak meg éjjel Harkivban az orosz légitámadásban. Egy négyszintes lakóházba csapódott rakéta, az épület egyik lépcsőháza összeomlott, a romok alól eddig 3 holttestet emeltek ki, és legalább 10 sérült is van. A mentés folytatódik. A kelet-ukrajnai Dnyipróban is megrongálódott reggel több lakóépület, az ország nyugati részén pedig egy kórház 4 betege sérült meg egy csapásban. Eltörött egy vonat áramszedője Kőbányán, emiatt a keleti pályaudvar rákos szakaszon jelentős korlátozásokat vezettek be. A 60-i és az Újszászi vonalon hosszabb menetidőre, várakozásra, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Döntően napos időre készülhetünk ma, néhol gomoly felhőkkel, de eső nélkül. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Késő estére 4-9 fokig hűl le a levegő. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon esetleg gyenge eső jöhet. Ismét 13-18 fok lehet napközben. Csütörtökön változóan felhős időnk lesz, több-kevesebb napsütéssel északkeleten, esetleg kis csapadékkal, délután 15-20 fokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás keddet mindenkinek, szép délutánt, én Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jó étvágyat is kívánok az ebédelőknek, és ne felejtsék ma sem a desszertet, vagy akár desszertként hallgassák meg a Honey Beast-et, jön a kavarok, itt lesz majd Estelle is, Kanye West-tel is, az American Boy, most pedig a French Effort indítja az órát és a délutánt, szexi!
2: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Nagyon remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát. Én itt leszek 6-ig, úgyhogy hozom a legjobbakat. Hogy vannak? Jól telik a nap? És a hét? Kedre általában már azért úgy megszokott jönni a munkakedvünk, legalábbis hallgató információk alapján. Hétfőn azért még egy kicsit a hétvégében vagyunk. Kedden már felvesszük a fonalat, úgyhogy remélem, ilyen lesz a délután. Én nagyon jól indítottam a napomat, mert hogy az az idei tervem, és ugye már évelején kezdtem, hogy telepakolom virágokkal és növényekkel a lakást, és hát nagyon-nagyon jól alakul, mert ma délelőtt egy barátnőm járt nálam, és nagyon sok új virágot hozott, és új növényt, és nagyon-nagyon cuki volt, és nagyon szép kaspók, meg minden, hát fel tudja dobni az ilyesmi szerintem nekünk nőknek a kedvünket, meg úgy egyébként is azoknak, akik szeretik a növényeket, úgyhogy puszi Móni, nagyon köszönöm a virágokat, és természetesen a jó kedvemet meghoztam ide a délutára is, úgyhogy isteni zenékkel érkezem, mint az OMC és a How Bizarre, vagy Britney Spears és a Toxic, de most egy kicsit lazulunk még a Red Hot Chili Peppers-el. Hamarosan közlekedés információkat is hozok, meg mindenféle érdekességet, de előtte Under the Bridge, itt a Best FM-en. So

0: Trust FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is ott vagyok önökkel az utakon, bármerre is járnak az országban, és hozom a legfrissebb információkat. Cserébe annyit kérek, ha önök is látnak valamit, hívjanak fel, vagy írjanak. 0620 55 55 155 a számunk. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya felé a 17-es Szigethalom, Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták, és egészen október 20-áig ez így is lesz. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelent a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők már a 34-es Gyál Pest Szent Imre csomóponttól arra szolgatásra készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. 0620 55 55 155 még egyszer az SMS és a Viber számunk, de hívni is itt lehet. Köszönöm az infókat előre is. Nagyon jó utat, és ma is balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tovább folytatódik ez az igazán hangulatos kedd délután, és Lacitól kaptam egy olyan üzenetet, hogy hát bizony ő is azon tábort erősíti, akiknek kedre jön meg a kedvük a munkához, mert hogy hétfőn még úgy lazolgatás, meg picit még hétfői hangulat, de kedden azért már mindenki összeszedi magát, úgyhogy ő az irodában dolgozó haverjainak, barátainak szeretne egy igazán munkába pörgető dalt kérni. Hát hozom nektek majd Bob Marley-t.

0: lát a következő órában, mert hogy mindjárt egy óra jönnek a hírek, aztán itt lesz a Sun is Shining. És zenél majd a Vénusz is, jön a világ közepén. Jó munkát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy párt teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosítását. Két lövöldözés is volt éjjel Brüsszelben. Nagy rész derült idő várható a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akar fellépni. Az országgyűlés 139 igen szavazattal 51 nem ellen.

0: belső segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Lövöldözés volt éjjel Brüsszelben az Európai Parlament épülete előtt. Az incidensben egy ember meghalt. A belga főváros egy másik kerületében egy rendőrt lőttek le éjszaka. Ő kollégáival egy lopott autót próbált megállítani, de a menekülő tolvajok tüzelni kezdtek rájuk a járőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat. A két brüsszeli eset között egyelőre nem találtak kapcsolatot. Öreg autócsodák várják a látogatókat hétvégén Budapesten. A Magyar Vasút Történeti Parkban mintegy 500 jármű látható majd a 22. Oldtimer Show nemzetközi veterán jármű kiállításon. A legrégebbi egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd. Szép őszi napok jöhetnek, hűvös éjjelekkel és reggelekkel, néhol akár fagyhat is. Ma nagyrészt napos idő várható, gomoly felhőből az ország középső részén lehet a legtöbb az égen, esni viszont ott sem fog. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég, ott esetleg gyenge eső jöhet. A csúcsértékek 13 és 18 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra is elmúlt lassan 5 perccel, szép délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát tartsanak velem ebben az órában is, mert ahogy ígértem, már az előző órában is csak a legjobbakat hozom. A 90-es, 2000-es évek nagy kedvenceit, mint DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince és a Boom Shake the Room. De jó, majd Karamell is, most pedig az NSYNC-kel indulunk. It's gonna be me.

Best FM a legjobb zenék, DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince Boom Shake the Room dala után. Két fantasztikus hangú énekes jön, de előtte a nap kérdése. Kinek mi a leghaszontalanabb tehetsége? Ma délután erre vagyok kíváncsi, gondolok itt ilyesmire, hogy van, aki már a film második percében tudja, hogy ki lesz a gyilkos. Ez nem biztos, hogy a leghasznosabb tehetség, bár lehet, hogy mondjuk nyomozónak elmehetne, vagy mondjuk a túlagyalás, túlgondolás sem feltétlenül a leghasznosabb tehetség, már ha egyáltalán tehetségről beszélünk, szóval ilyesmi vicces, de annál esetleg picit haszontalanabb tehetségekre vagyok ma délután kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is, ott is várom a válaszokat. Na, cserébe pedig akkor két isteni hangú énekest ígértem, úgyhogy érkezik Craig David és Sting, akik között sok-sok generáció különbség van, mert hogy több mint 30 év a kettőjük közötti korkülönbség, mégis szerintem fantasztikusan illenek egymáshoz ebben a Rise and Fall dalban. Sting az igazi nagyöreg, persze idézőjelesen, picit ércesebb hangjával, és jön Craig David a maga látságával és ilyen R&B és hip-hop stílusával. Én imádom ezt a dalt, Rise and Fall, itt a Best FM-en.

Ébreszt FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rocker.

0: Best FM a legjobb zenék. Peti írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Petőfi híd Budai híd főjénél, úgyhogy ott kell egy, hát egy kicsit nagyobb dugóra számítani, ő így fogalmazott. Baleset történt az M0-M5 csomópontban, az M0-ásról az M5-ös Szeged irányra lehajtóágon. A kihajtóágat le is zárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani, a 34-es kilométernél lévő gyál Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányába. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom-Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták, és október 20-áig ez így is lesz. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők az M5-ös csomóponttól még arra szalásra készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. 0620-55-55-155 továbbra is ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nagyon köszönöm, ha küldenek útinfót, vagy hívnak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Érkezett egy fővárosi információ Tamástól, hogy a Krisztina körúton baleset történt a Hajnóci József utcánál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Illetve Salgó-Tarján belterületén a 21-es főúton az 58-as kilométernél a város északi felében a felüljárónál lévő szakaszon egy kamion szalagkorlátnak ütközött félpályás lezárás mellett lehet haladni. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat, a BASZ!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Meghallgattuk a Basti Pompei dalát és az Olivier from Earth dalát, Royal, ez volt az utolsó dal, és én imádok énekelgetni itt a stúdióban, bevallom őszintén, de mindig ellenőriznem kell, hogy a piros gomb be van-e nyomva, és hallja ez bárki rajtam kívül, de hál' Istennek azért viszonylag hangszigetelve vagyok, szóval a kollégáimat nem bántom a hangommal, és ezek szerint a hallgatókat sem, mert hogy hát az ének hangom mondjuk úgy, hogy hagy némi kívánnivalót maga után. Viszont a legjobb zenék, amiket a következő órában hozok, azok egyáltalán nem, mert hogy itt lesz például a Bahamen és a Who Let the Dogs Out. Mindjárt 2 óra, a hírek után pedig Szupersztereó is jön, és a Bent a neved.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Másodszor is lebukott egy hamisított ruhákat áruló török férfi. Rekordtávot tett meg egy marsjáró. Napos felhős szép őszi időnk lehet holnap is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin. Így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: Luxusmárkák hamisítványaival bukott le egy török

0: Több mint 45 kilométernyit bolyongott itt, ezzel megelőzött minden más járművet, amely a Földön kívül bármely planéta felszínén haladt. Az autónagyságú, hatkerekű marsjáró a szakértők szerint műszakilag kitűnő állapotban van, és akár a 2030-as években is folytathatja küldetését. A német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból válogat a Szemrevaló Filmfesztivál. A szemlét csütörtökön az Űr a szívemben című film nyitja Budapesten. Szegeden, Debrecenben és Pécsett is lesznek vetítések. A svájci, osztrák és német filmeket eredeti nyelven magyar felirattal láthatja majd a közönség. Döntően napos időre készülhetünk ma, néhol gomoly felhőkkel, de eső nélkül. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Késő estére 4-9 fokig hűl le a levegő. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon esetleg gyenge eső jöhet. Ismét 13-18 fok lehet napközben. Csütörtökön változóan felhős időnk lesz, több-kevesebb napsütéssel északkeleten, esetleg kis csapadékkal, délután 15-20 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerekből soha nem elég. Én Majoros Réta vagyok, és hozom az én kedvenc felejthetetlen slágereimet is, így 2 óra után 5 perccel. Ilyen például a TLC és a No Scrubs, vagy éppen a Bahaman és a Who Let the Dogs Out. Itt lesz majd Ultranet és a Freeval, most pedig Kelly Clarkson indítja az órát. Szép napot!
1: Best FM!

Ébreszt FM, a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy mi a leghaszontalanabb tehetségünk. Na nézzük, milyen üzenetek érkeztek, mert hogy úgy tűnik, megihlettem a hallgatóságot. Azt írja Zsófi. Fejben tökéletesen megtervezem a napomat, aztán délután 4-kor még mindig pizsamában vagyok, ez mondjuk az elmúlt vasárnapom. Ebben nagyon tehetséges vagyok. Laci azt írja, meg tudom mondani, hogy mikor fog megégni a pirítós, de megakadályozni nem tudom, és nem is szoktam. Imádom ezeket a tehetségeket. Azt írja Gábor, bármilyen helyzetben képes vagyok úgy beutni a kislábujjam, hogy az egész család azt higgye, éppen szülök. Köszönöm az üzeneteket. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Illetve Péternek van szerintem egy egészen hasznos, haszontalan tehetsége. Méghozzá ő világbajnok abban, hogy a takaró alól csak az egyik lába lógjon ki, és az ne fázzon, de ne is legyen nagyon melege a másik lába miatt. Szerintem ez tényleg egy hasznos, hasznos dolog. Én legalábbis ezt gondolom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló tevékenységek, tehetségek, és ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat, Ultra Naté dalát pedig már pörgetem is. Itt a Free a Best FM-en.

0: Best FM van legjobb zenék. Jó utat kívánok az utalévőknek, megjöttem a legfrissebb útinfokkal, mert hogy Budapesten baleset történt a Krisztina körúton, Hajnóci József utca előtt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, illetve a Könyves Kálmán körút Üllői út kereszteződésében is a Népligetnél is baleset történt, úgyhogy ott is fennakadás van. Illetve az M0-ás autóúton, az M1-es autópálya irányába a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es Szigethalom és a 14-es Érd-Budafok csomópont között a két külső sávot hídfelújítás miatt egészen október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt, hát elég nagy a torlódás, ezt írták többen is a hallgatóink közül. Az M5-ös autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól araszolásra készüljenek. Az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. Egy autó és egy motoros ütközött össze a 10-es főutat Solymárral összekötő úton, a vasútállomásnál lévő körforgalomnál lassabb haladásra és torlódásra kell készülni. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620-55-55-155 a számunk. Nagyon jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Vegyes képet mutat az idei mész szezon. Indiai könyvsarok az Egri Egyetemen. Új dolgozókat képeznek a Gyöngyösi Kórházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott. Mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
2: Különleges adománnyal érkezett Egerbe India magyarországi nagykövete. A vendég több tucat angol nyelvű kötettel gyarapította az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárát, ahol új indiai könyvsarkot alakítottak ki. A kötetek India történelmét, irodalmát, kultúráját és gazdasági életét is bemutatják az érdeklődőknek. Az egyetemen ebben a tanévben 6 indiai hallgató tanul különböző képzéseken. A nagykövet szerint az adomány a két ország közötti barátságot és a tudás iránti közös tiszteletet is jelképezi. A gyűjteménnyel a mai India jobb megismeréséhez is szeretnének segítséget nyújtani az egri hallgatóknak és olvasóknak. Számolt be róla a Megyei Heti Lap. Több mint 101 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház. A Nő az Esélyprogram hátrányos helyzetű nők képzését és munkába állását segíti. A projektben 10 embert foglalkoztatnak, akik általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzésben vesznek részt. A tanulás mellett munkahelyi mentorálást és folyamatos szakmai támogatást is kapnak. A program egyúttal a Gyöngyösi Kórház egészségügyi szakember utánpótlását is erősítheti. A projekt 2028. júniusának végéig tart. Tudta meg a Gyöngyös Ma. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Sok napsütéssel, de kifejezetten hűvös idővel folytatódik az október térségünkben. A reggeli órákban már téli kabátra is szükség lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet néhol a fagypontot is megközelítheti. Délutánra 15-17 fok köré melegedhet a levegő. A következő napokban is többnyire száraz időre van kilátás. A napsütést időnként felhősebb időszakok szakíthatják meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes kedd délután mindenkinek, pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok, 15 fok van jelenleg, vannak csúnya felhők is az égbolton, bár csapadékkal nem kell számolnunk, viszont vastag pulcsit mindenkinek, holnap reggel pedig nagyon hideg lesz. Hozom a részleteket, a dalokat itt a Jam & Spoon.
0: 100,7 Best FM.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 15 fokot mutatnak most a hőmérők itt Tegerben, az országban 13 és 18 fok között van most jelenleg. Átnéztem itt a nagy naptáramat, amit mindig szoktam így félszemmel kukkolni. Igaz, vannak olyan helyek, ahol hűvösebb van, hát 9 fok van jelen pillanatban Kékestetőn, de ezekkel nem számolunk, tehát az olyan helyekkel, mint az ország legmagasabb pontja, vagy éppen a közeli pincék itt Tegerben. Tényleg a hőmérsékletek, a hivatalos mutatók mutatják ezeket a hőfokokat. Reggel 4 fok volt a leghűvösebb, leghidegebb, már hidegnek mondom, mert ez a 15 is nekem most olyan hideg, hogy az ujjaim teljesen ki vannak hűlve. Nem baj az, hogyha próbáljuk már most megkeresni a téli kabátot, vagy valami jó vastag dolgot. Holnap reggelre eszméletlenül lehűl a levegő. Itt Tegerben egy olyan 1-2 fok körül lesz majd a leghidegebb, viszont ezzel párhuzamosan azokon a helyeken, mint a Berva, vagy Egerszaló környéke, vagy sorolhatnám még az ilyen szélcsendesebb, fagyzugosabb helyeket, itt lehet, hogy átmegy mínuszba a hőmérséklet. Az október 13-a az elvileg a jeles napok közé tartozik. Azt mondják, hogy a mérési statisztikák szerint ez a nap a legkisebb napi felmelegedés átlagos napja hazánkban. Ezt azért nem mondanám, vagy nem húznám rá a mai napra, mert mondom, 4 fokról jövünk, 15 lett. Ez azért elég nagy különbség ahhoz képest, mint amit írnak, hogy 1-2 fokos különbség szokott lenni a reggeli és a délutáni csúcsok között. Nincs semmilyen vészjelzés jelenleg az országban. Nem is kell számolni semmilyen olyan különös dologgal, ami akár egy nagyobb eső, egy nagyobb szél, vagy bármi, amit ugye szoktak említeni, vagy amire citromsárga riasztást szoktunk kapni. Így telik az egész napunk. Hétvége környékén pedig lesz egy kicsi felmelegedés, lehet akár 18 fok is. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket addig. Ó, hát olyan dalokat hoztam, amelyek igazi kuriózumok. Jön majd az LMFA jó, előtte a Random Trip, most pedig íme a Lighthouse Family és a High, itt a 100,7-en. Nagyon kellemes kedd délután mindenki.

0: 15 óra 39 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenéjék. Jöjjön a mai nap, vesézzük ki, miről híres, és hogy kikről híres, innen Egerből és a környékből hozom megint a születésnaposokat, érdemes fülelni és figyelni. De hát kezdjük azzal, hogy október 13-án van a nemzetközi öltöz ki nap. Ez a nap most nem azt jelenti, hogy ilyen farsangi jelmezbe kell megjelenni, de hogyha valakit úgy látunk, hogy indokolatlanul elegáns kedvében van, az teljesen szabályos. A mai naphoz kapcsolódik. Nyilván Magyarországon ez annyira nem, de több országban is tartják. Öltöny, kosztüm, csinos ruha, ez a lényeg, hogy egy picit másabbak legyünk, mint hétköznap. Valójában nem egy hivatalos világnap, ez inkább egy ilyen popkulturális, játékos kezdeményezés, amelyet egyre többen tartanak. Hát ha nem így öltözködtek, attól függetlenül még este öltözködhetnek így a vacsorához. Ma ünnepelnek az Edék és a Kálmánok névnapot, mind fő-fő névnaposok. Ében Edgár, Eduard, Edvárd, Edvárda, Fatima, Fatime, Jagelló, Jakab, Jákó, Jákob, Jakus, Káleb, Romulus és Teofil nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, ők is névnaposok a mai napon. Az Ede, és akkor visszaugrok a fő névnaposokhoz, germán eredetű, az Edvárt rövidüléséből önállósult, a jelentése vagyonmegőrző, birtokát megőrző, áldozatkészek, érzelemmel teli férfiak, igaz, hogy néha a saját csapdájukba esnek, ezt mondja a számmisztika az Ede név elemzése után. És itt vannak a kálmánok, török-magyar eredetű, a babonás óvó nevek vagy kívánság nevek közül, a jelentése maradék. A szavuknak, tetteiknek mindig súlya van, segítenek az embereken, tekintélyük van, ezért nagyon sokan felnéznek a kálmánokra, mondja a numerológia a név elemzése után. A kutyusok közül a Donna és a Sam vagy Semi nevűek, a cicák közül a Ciciri és a Kid nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, degukák közül pedig a Kisdegu nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jöjjön a nagykönyv, amiből megtudjuk, hogy mi jellemző azokra a születésnaposokra, és mérlegekre is egyben, akik október 13-án születtek. Az erényeik nagyon mély, törekvő, hozzáértő emberek, a hibáik, hogy nagyon sokat féltékenykednek, és elég zavarosak tudnak lenni, legalábbis ezt mások gondolják róluk. Az egészségi állapotuknál szem problémák, amelyek többször előjöhetnek, vagy nem, az ugye nem többször jön elő, egyszer jön elő az életünkben, de többeknél előjöhet. Hivatás munkarésznél pedig azt írják, hogy a matematika az nekik abszolút passzol, kiválóak lehetnek matematika tanárnak, matematikusnak, de tökéletesek építésznek, vagy éppen bírónak. Ez is itt van a Mit üzen a születésnapod című nagykönyvemben, és akkor jöjjenek név szerint is a születésnaposok. Jelzem, hogy csak is azokról tudok, akikre felhívják a figyelmet, akiknek elküldik a neveit, és remélem, hogy ez így lesz a folytatásban, és bármikor megtehetik, 0620 355 65 55-ös az egyik elérhetőségünk. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk tanárnőnek, Hanisné Petró Valériának, a mai nap szülötte, Isten éltesse sokáig. Kalanovics Attilának is ma van a születésnapja, nagy-nagy pusszantás neki. Hajnádi Kristófunk is születésnapos, ő is október 13-ai, úgyhogy neki is egy nagy puszi. Ma ünnepel születésnapot Sirok polgármester ura Tuza Gábor, minden szépet és jót kívánunk neki. Ma van Csapó Norbertnek is a születésnapja, Norbikám, hogyha valaki megy és éppen az óráját szeretné megnézeti Norbival, akkor el ne felejtse meg húzogatni a fülét. Ma ünnepel Kaló Viktor is születésnapot, Isten éltesse. Kovács Ritának is ma van a születésnapja, nagyon jó egészséget, és ma ünnepel Zvara Krisztián is születésnapot. Remélem, hogy nem hagytam ki senkit, ha mégis jelezzék, írjanak, hú, micsoda dal következik, Out of My Mind, jön Sharam Jay és James Douglas itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, Design Eger 2026 és egészen 18-áig tart. Workshopok, kiállítások, szakmai és közösségi programok, ezek mutatják be Eger és Heves megye kreatív vállalkozásait, alkotóit és közösségeit. Rengeteg program közül válogathatunk, kerámiák a műhelyből, mozgókép, animációkészítés, hajfonás, sejemfestés, élménykerámia, léleklenyomat, szépségápolás, lakberendezés. Érdemes ellátogatni a közösségi oldalra és megkeresni az eseményt. A Design Eger a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében valósul meg. Talán érdemes az ő weboldalukra is ellátogatni. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Új otthont kapott a gyógypedagógus képzés Egerben. Folyik a Szép Bástya pere. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 13-a van. Kett. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert rendőralezredes.
3: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
2: Új épületbe költözött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyógypedagógiai intézete. Az intézet az elmúlt években jelentősen fejlődött. Az oktatók és a hallgatók a korábbinál korszerűbb körülmények között folytathatják munkájukat. Jelenleg 3 szakirány és 1 szakiránybővítő program működik. Az új épület infrastruktúrája pedig a későbbi fejlesztésekhez is megfelelő hátteret biztosít. A gyógypedagógiai intézet a képzés mellett kutatási programokat végez, és a környékbeli gyermekeknek, valamint fogyatékkal élőknek is szervez programokat. Az ünnepélyes átadón az intézet képzését gyakorlati munkájukkal segítő EGRI intézményeket is elismerték. Adta hírül a Heol. Továbbra sem zárult le az EGRI vár Szép Bástyájának leomlása miatt indított per. A támfal 2021. februárjában semmisült meg. Az önkormányzat pedig a kivitelezőktől és a tervezőtől követeli a felmerült költségek megtérítését. A kereset eredetileg csaknem 46 millió forintról szólt, később azonban az újjáépítés költségeivel együtt több mint 454 millió forintra emelkedett a perérték. Ebből több mint 408 millió forintot tett ki a bástya újjáépítése. Az ügy jelenleg az EGRI törvényszéken első fokon érdemi szakban tart, és igazságügyi építésügyi szakértőt is kirendeltek. A per aktuális állásáról a szeptemberi közgyűlésen tájékoztatták az EGRI képviselőket, írja a heol.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet, és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes kedd délután, balesetmenteset mindenkinek, Róli Csek Judit vagyok. Ha bármilyen olyan dologgal találkoznak, nem kifejezetten az útlezárásokra, elterelésekre gondolok. Ami jól tud jönni, másoknak is hívjanak, írjanak, itt vagyok. Kezdünk! Íme a One Republic elsőként.
0: 100,7 Best

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: 4 perccel vagyunk fél öt előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Nem sokára jön Autómentős Ferike, hozza nekünk az elmúlt 24 óra híreit. Ha bármi van, írjanak, hívjanak 0620 355 65 55-ös. Itt a Metcon a Besten.

0: 16 óra 39 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. A vonalban pedig itt van velünk Autómentős Ferike, aki hozza Eger útjairól a híreket, a környékből, tapasztalatokat próbál megosztani, meg okosságokat. Itt van Ferike a vonalban, szia!
1: Szia Dudi, sziasztok! Bocsánat, csak közben dolgozom, és az autó, ami vendégszeretetemet élelti, most úgy döntött, hogy bekapcsol a riasztót rajta, riaszt hallatszik majd be.
0: Platódon az autó fent? Tehát ő riaszt?
1: Igen. Igen.
0: Nem halljuk.
1: Sajnos nem, akkor jó. Sajnos nem tudok neked beszámolni balesetmentességről, mert nem olyan túl rég történt a Vörös Marti és a, mindjárt mondom, neked még kereszteződés, Rózsa Károly kereszteződésébe sajnos történt egy ilyen ütközés, személyisérő és nem történt, ez mindig azt tudom, hogy hála Istennek, hogy ezzel túl nagy baj nincsen. Viszont tényleg megkérek mindenkit, hogy tudom, mindenki rohan, mindenkinek fontos minden, de próbálj meg betartani azt, hogy a kereszteződésbe, ha látjuk, hogy bevált a lámpa, akkor nem megyünk bele, kicsit türelmesebbek vagyunk. Mindenkinek pattanásig vannak feszülve az idegei itt az úthálózat miatt, de nem lesz jobb, hogyha idegeskedünk, tolakszunk, mert valakinek valamilyen oknál fogva sérülni fog, akár a járműre, akár a képárja, bármi.
0: Jól gondolom, hogy itt is valami olyasmi történhetett? Tehát, hogy a kereszteződésben állt egy autó, vagy ott állt meg?
1: És... hát ugye bár én már a végére hívtak ki, amikor már roncsátakarítás következik, nem is kérdeztem meg, hogy mi történt, mert mindkét irányba állt a forgalom, én is egy kicsit át kellett mennem a szembejövő sávból, oda tudjak férni az autóhoz, szokás szerint türelmetlenek az emberek, rázzák az ölküket meg, hogy mit képzelek én magamról. Hát igen, amikor én megyek, akkor sajnos ott valószínű, hogy valami baj történik.
0: Próbálom elképzelni, hogy mi történhetett itt a Vörös Marti Rózsa Károly kereszteződésében.
1: Tulajdonostól majd holnap megkérdezem a tulajdonost, és holnap beszámolok. Jó.
0: Tényleg azért érdekelne engem, mert még csak nem is tudsz sebességgel menni, vagyis hogy úgy mondom, hogy nagyobb sebességgel menni, mert ezek a félpályások, elég sok autó összegyűlik egy-egy lámpánál. Tényleg, ha már itt tartunk, nem lenne okosabb átváltani sárga villogóra ezeket a lámpákat, vagy akkor még lassabb lenne a forgalom?
1: Szerintem nem lenne rossz ötlet átváltani sárga villogóra, történt már korábban is ilyen megmozdulás itt Egerbe, viszont annyira be vagyunk feszülve idegileg, hogy nem tartanánk be azt, hogy akkor oldalról is engedjünk be autót, hogy a Cizárevből, jó van testvérem, gyere oldalról, szépen nyugodtan, ezt tartok, hogy aki oldal irány, a négy sávos úgymond jobbról, hogy balról szeretné megközelíteni, abból senkit nem engednének be, én szerintem.
0: Esélytelen.
1: De mondd rám úgy, hogy halló, próbáljuk már ki, tudod, hát ha.
0: Viszont van egy nagyon jó dolog, nagyon sokáig beszéltünk itt a Best FM-en arról, hogy teljesen felesleges egy lámpa a Vörös Martin, ez pedig a Dr. Nagy János és a Vörös Marti kereszteződésében. Remélem, hogy észrevetted te is, hogy először csak áttették sárga villogóra, ugye ezt a lámpát, akkor mondtuk is, hogy lehet, hogy hallgatnak bennünket, és áttették sárga villogóra. Hát odáig jutott a dolog, hogy már le szerelték, úgyhogy azért vannak itt olyan jó dolgok, és mondtad te is, hogy többekkel beszélgettél annak idején erről. Én örülök annak, hogyha úgy mindig hozod ide hozzánk a Best FM-be azokat az információkat, amiket másokkal beszéltek, tehát tényleg olyanokkal, akik nap mint nap kint vannak Eger útjain, közlekednek, mennek, és látod? Tehát előbb vagy utóbb el lehet érni azért ilyen jó kis dolgokat.
1: Én örülök neki, tudod, voltak még egy gyors helyzetjelentés, emlékszem, volt olyan is, amikor beszéltünk a gyalogátkelő helynél, hogy legyen fölfestve, hogy fülhallgatót ne használj meg, ne telefonálj meg, és utána nem sokkal rá, egy pár hónapra lássad, hát az is megszületett. Én örülök minden ilyen egyes ötletnek, hogyha valakinél úgy nyitott fületikre talál és megvalósítja. Azt, hogy most nem kötik hozzád, vagy hozzám, vagy a Best FM-hez, az már nem is nagyon érdekel engem.
0: Gyűjtsed az információkat, holnap pedig újból itt vagyunk délután, és hívlak, jó?
1: Jó, gyűjtem. Kellemes napot és balesetmenteset, sziasztok!
0: Köszönjük szépen Ferikének, 0620 355 65 55-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon, dobják be nekünk a témát. Jön az Ájó és Nagy Jáli itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik október 14-én, szerdán este 6 órától városházi esték, jön az első felvonás. Személyes vallomások és élő zene Endrei Judit és Gonda László vezetésével, Szingviki és Domoszlai Sándor közreműködésével az Egri Városháza dísztermében. A közeljövőben még 3 előadást élvezhetünk a városházi esték keretén belül. A belépés a programra ingyenes, és mindenkit várnak szeretettel. Tehát október 14-én este 6 órától városházi esték első felvonás. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Litkai Gergely veled ünnepli 50. születésnapját.
3: Litkai 50.
2: A Nagy Litkai Fesztivál Parácsosváron.
3: Közösségi kertépítés,
2: podcastek,
3: egy exkluzív baráti buli,
2: a legendás Litkai féle YouTube diszkóval
3: és egy vadonatúj 50. születésnapi önálló est egyetlen egyszer.
2: Litkai 50. Október 23-án és 24-én. Parácsosvár, az ország humorcsakrája. Jegyek dumaszínház.hu.
4: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Piros lapot mutatnak az iskolai bántalmazásnak. Zöldebb lesz Gyöngyös belvárosa. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
6: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak. De szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
5: Jelentős fásítás kezdődik Gyöngyösön, csak nem 300 új facsemete kerül a város különböző pontjaira. A programra mintegy 25 millió forintot fordít az önkormányzat, a pénz az előzetesen átválogatott hulladék után befolyt bevételből származik. Mátrafüreden is folytatják a faültetést, erre az idei közterületi fejlesztési alap bevételét használják fel. Változás jön a zöld területek gondozásában is. A parkok és más városi zöld felületek fenntartását a jövőben a Városgondozási ZRT végzi a korábbi külső vállalkozó helyett. Az önkormányzat emellett 2 millió forintot különített el komposztáló edények beszerzésére. Ezeket pályázat útján térítésmentesen használhatják majd a feltételeknek megfelelő gyöngyösi ingatlan tulajdonosok, tudta meg a Megyei Heti Lap. Heves megyei oktatási intézmények is csatlakoztak az iskolai bántalmazás elleni Piros Lap programhoz. A diákok a tanév során feltérképezik az osztályok problémáit és közös szabályokat fogalmaznak meg. A programban az általános és középiskolás osztályok megtanulhatják felismerni a bántalmazás különböző formáit, és közösen léphetnek fel ellenük. Derül ki a projekt közleményéből. Az októberi Piros Lap nap eseményeihez Eger mellett Füzesabony, Pétervására és Domoszló is csatlakozik. Hűvös, de többnyire napos őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként mindössze 2-5 fokig hűlhet a levegő. Napközben sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet kezdetben 15-16 fok körül alakulhat. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű. A következő napokban időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakok is várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt, Roli Csek Judit vagyok. 14 fok van most Egerben, ahogy lemegy a nap, elkezd ebben az órában már lemegy, ahogy lemegy a nap, elkezd egyre jobban hűlni, holnap reggel 2 fok lesz. Jön a Labos, itt a Besten.
0: 100,7 Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

17 óra 22 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Ha-hó, ha-hó, gyors hajtók, csak szólok, mérik a sebességet az almári egyenesben. Ha valaki betartja a megfelelő sebességkorlátokat, akkor ez az információ teljesen felesleges volt. Jön a Faith No More itt a Besten. No.

0: 17 óra 37 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A mai napon délelőtt a tűzoltóságnál volt véradás. Köszönjük szépen, hogy ilyen formában is segítenek, és mindazoknak, akik ott voltak. Legközelebb csütörtökön lesz véradás itt Tegerben, a Markóth Ferenc kórházban, 11 órától egészen délután 2 óráig. A Knézics Károly utca felől kell megközelíteni a véradás helyszínét. Október 16-án pénteken pedig Andornak táján a művelődési házban van lehetőség véradásra. Délután 14:30-tól egészen 5 óráig. Véradó lehet minden olyan egészséges 16 és 65 év közötti személy, aki megfelel a véradás egészségügyi feltételeinek, és testsúlya eléri az 50 kg-ot. Első alkalommal 60 éves korig lehet vért adni. További információkat pedig megtalálunk a Magyar Vöröskereszt Heves megyei oldalán. Ez a Facebook, tehát a Facebookon feltehetjük a kérdéseinket, és mindenre válaszolnak, amire csak szeretnénk jönni. Janicsák Veca, előtte pedig Robert Mice itt a Besten.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Two-step garázs stílus képviselője, Artful Dodger és Craig David, őket halljuk. 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift funky dalokkal, az első óra White Boy, a második pedig Hangyái. Én búcsúzom, az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 párt teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Őszi szerencse hetek a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Zajlik az őszi érettségi időszak, a szalt sárga barack került le a polcokról, csillaghullást hoz a jövő hét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra küldte vissza a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament emellett elfogadta a gyermekvédelmi törvénycsomagot is. Ez erősítheti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, a Mi Hazánk sem támogatta. A matematika, a latin és a héber írásbelikkel folytatódott ma az őszi érettségi szezon. A vizsgaidőszak tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz tantárgyakkal kezdődött. Holnap történelemből és franciából, csütörtökön angolból írásbeliznek a diákok. A szezonban országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Luxusmárkák hamisítványaival bukott le egy török kereskedő nem először. Raktáraiban, boltjaiban még tavasszal hamis jelzésű ruhák, cipők, táskák, övek tömkelegét foglalták le a NAV budapesti nyomozói. Nemrég lecsaptak a férfi egy újabb üzletére is. A korábbi 85 ezer után itt 25 ezer termékre bukkantak a pénzügyőrök. Az üzletember a hamisítványokkal mintegy 7 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak, emiatt akár 10 év börtönre is ítélhetik. Határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt hívott vissza aszalt sárga barack terméket a Nébih. A Naturfood 100 és 200 grammos, valamint a Spar 200 grammos aszalt sárga barack termékeire vonatkozik a visszahívás. A kén-dioxid megengedett adalékanyag a szárított gyümölcsökben, de az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Csillaghullás várható jövő héten. Október 21-én éjjel tetőzik az Orionida meteorraj. Ideális körülmények között óránként mintegy 15 meteort lehet majd látni, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Hajnalban láthatjuk a legtöbb hulló csillagot, ugyanis a hold eleinte még zavarhatja a megfigyelést. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ma október 13-án van a szkepticizmus világnapja. Hát hiszem is, meg nem is. De az biztos, hogy ma KED van. És a KED, akkor funky a Night Shift elején 120 percen keresztül. Hat főjétik velem White Boy-jal. Hétől keddi rezidensünkkel DJ Hangyával a lemezjátszok mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Az új Jamiroquai albumról még mindig csak annyit lehet tudni, hogy lesz. Meg hogy rajta lesznek azok a kis lemezek is, amelyet a legutóbbi Hills of Steel turnén már játszottak. Addig is jön egy klasszikus, a Deeper Underground.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Lélekben én még mindig egy picikét a múlt heti nyaralásomban vagyok, ezt bocsássátok meg nekem, de ígérem, most már tényleg jönnek az újabb feltöltések a Mixcloud oldalamra. Azért addig sem fogtok unatkozni, hogyha végig hallgatjátok az összes mixet, mert ez egy 160 most már ott van. Tracklistával együtt természetesen mixcloud.com/DJ Whiteboy. Az a legegyszerűbb, hogy feliratkoztok, és akkor egyből jön az értesítés, hogyha jönnek az újabb feltöltések.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: A legjobb funky zenék mixben. Még egy órán keresztül. Gyors helycsere. Hangya veszi át az irányítást, úgyhogy egy picike, tényleg egy nagyon-nagyon picike szünet után innen folytatjuk. Funkizunk még egy órán keresztül 7 és 8 óra között is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Jók a tapasztalatok a kötelező nyugtadat szolgáltatás kapcsán. Ma is demonstrálnak a francia diákok. Hajnalra köt képződhet. Villányi Eszter vagyok. Nem halogatták az átállást a kötelező nyugtadat szolgáltatásra a hazai vállalkozások. A szeptembertől érvényes szabállyal kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok, jelezte Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
1: Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Lövöldözés volt éjjel Brüsszelben az Európai Parlament épülete előtt. Az incidensben egy ember meghalt. A belga főváros egy másik kerületében egy rendőrt lőttek le éjszaka. Ő kollégáival egy lopott autót próbált megállítani, de a menekülő tolvajok tüzelni kezdtek rájuk. A járőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat. A két brüsszeli eset között egyelőre nem találtak kapcsolatot. Ma ismét utcára vonultak a francia középiskolások, ez már az ötödik demonstráció, melyhez az egyetemek egy része is csatlakozott. Tízezrek lehettek az utcákon országszerte, a legnagyobb menetet Párizsban szervezték. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt már harmadik hete tartanak megmozdulásokat Franciaországban. Változó felhőzet mellett holnap is számíthatunk több órás napsütésre, már is mondom a részleteket. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funk.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosításait. Többen vonatoztak a Balatonhoz a főszezonban. Nem lehetnek magyar szurkolók a Georgia elleni meccsen. Villányi Eszter vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akar fellépni. Az országgyűlés 139 igen szavazattal, 51 nem ellenében fogadta el a jogszabályt. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene szavazott és a Mi Hazánk sem támogatta. A parlament több más kérdésben is döntött. Részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző javaslatot és azt a törvénymódosítást is, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén évvégéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és a személyszállító járművekre vonatkozik. Többen utaztak vonattal a Balatonhoz, mint tavaly nyáron, a késések száma pedig csökkent a főszezonban. Erről számolt be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy az utazások száma majdnem 5%-kal nőtt, az északi parti vasútvonalon pedig a legforgalmasabb hetekben 65-72%-ra javult a járatok pontossága. A helyjegyes balatoni vonatokon közel 1.228.000 utast regisztráltak. Határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt hívott vissza aszaltsárga barack terméket a Navy. A Naturfood 100 és 200 grammos, valamint a Spar 200 grammos aszaltsárga barack termékeire vonatkozik a visszahívás. A kén-dioxid megengedett adalékanyag a szárított gyümölcsökben, de az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen majd november 14-én játszik a Nemzeti 11 Tbilisiben. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Jön valaki, aki 30 éven keresztül mindenkivel elhitette, hogy kedves, aranyos, előzékeny, udarias, jó fiú, aztán csak fölpapozott valakit élő egyenes adásban az Oscar-díját adón, ő lesz majd Will Smith. Meg jön valaki, aki pont az ellenkezőjét próbálta mindenkivel elhitetni, hogy kőkemény gangster, aztán egy újságíró kiderítette, hogy semmi nem igaz az egészből. Jön Akon.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal eredetije, 1998-ban két Grammy díjat is nyert. Ez lett a legjobb rock dal és a legjobb női vokállal rögzített rock felvétel. Alanis Morissette az Angyalok Városa című filmhez készítette a dalt, amelyből aztán a Freemasons csinált klubhimnuszt pár évvel később. Jön az Uninvited itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A Legenda vagyok című film mozis befejezésével ellentétben a DVD-n volt egy alternatív verzió, ahol Will Smith karaktere életben marad és nem áldozza fel magát. Na hát ezen sztori mentén fog majd folytatódni a Legenda vagyok második része, amelyet most már a stúdió is hivatalosan megerősített, olyannyira, hogy 27 márciusára időzítették a premiért, ami azt jelenti, hogy valószínűleg már folynak is a forgatások. Will Smith mellett még Michael B. Jordan is feltűnik a film.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Elfogadta a parlament a gyermekvédelmi törvénycsomagot. Hatékonyabb lehet az első segélynyújtás, túl van a műtéten 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra küldte vissza a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament emellett elfogadta a gyermekvédelmi törvénycsomagot is. Ez erősítheti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, a Mi Hazánk sem támogatta. Egyszerűbbé, hatékonyabbá válhat az életmentés, az első segélynyújtás az új európai szakmai irányelvek mentén. Fontos az is, hogy a lakosság is felkészüljön, és minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szentszék közölte, hogy a katolikus egyházfő operációja pozitív eredménnyel zárult, már ki is hozták a műtőből. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, emiatt volt szükség a műtétre. A terrorellenes ügyészséghez került a dél-franciaországi iskolai lövöldözés kivizsgálása. Az eset tegnap történt. Egy 14 éves fiú nyitott tüzet vadászpuskával egy középiskolában, az igazgatót és egy tanárt sebesített meg. Egy iskolai alkalmazott fegyverezte le a fiatalt, akit már le is tartóztattak. Azzal gyanúsítják, hogy csatlakozott egy tömeggyilkosságokat dicsőítő mozgalomhoz. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha egy csapat svéd zenész úgy csinál, mintha western hősök lennének és country zenészek, akkor szerintem abban sincs semmi kivetni való, hogyha egy csapat török zenész pedig úgy csinál, mintha ők lennének Madonna. A Rednecks jön majd a Wish You Were Here-el hamarosan, de majd csak a Madhouse után, mert hogy a Like a Prayer-rel indul ez az óra.
3: Ez a Night Shift a best

Best FM, a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kassza siker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez aztán leginkább csak a rendező Antoine Fuqua, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és ha minden jó megy, 28

Best FM a legjobb zenék nem csak holnap, de úgy durván másfél-két héten keresztül. Nagyjából ilyen időjárásra számíthatunk, mint ami ma is volt. 15 és 18 fok körül alakul majd mindig a nappali maximum, kevéske felhővel és egy picike széllel. Holnap 16 fokra számíthatunk országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék with Garrett Going On. Hát a Backstreet Boys is nyomja tovább. Túl vannak a két hetes, 10 koncertes düsseldorfi maratonon. Picikét visszamennek Vegasba, egy-két buli a Sphere-ben, és aztán menek Torontóba, ott 3 hét alatt fognak 11 bulit adni. Ugyanúgy a Homecoming turné keretein belül. Jön a Backstreet Boys!

Best FM a legjobb zenék. 3-4 albumnyi anyag biztosan összegyűlni azokból a dalokból, amelyeket annó a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de aztán végül nem nálal kötöttek ki. Ilyen Justin Timberlake komplett első szóló albuma. Ilyen például Madonna La Isla Bonita című dala, és ugyanebben a sorba passzol a most érkező kislemez is. If You Had My Love.

0: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Újra elérhető az Erasmus Plus. Csak pár centit jelentett a tavaknak a hétvégi csapadék. Túl van a műtéten 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szentszék közölte, hogy a katolikus egyházfő operációja pozitív eredménnyel zárult, már ki is hozták a műtőből. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, emiatt volt szükség a műtétre. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen majd november 14-én játszik a Nemzeti 11 Tbilisiben. Változó felhőzet mellett holnap is számíthatunk több órás napsütésre, már is mondom a részleteket. Hajnalban foltokban pára, köd előfordulhat, holnap napközben néhány órás napsütésre mindenütt számíthatunk. Délkeleten lesz a legderültebb az ég, másutt változóan felhős idő lesz. Északon és nyugaton gyenge eső, zápor előfordulhat. A szél néhol megélénkül, 13 és 19 fok között alakulnak a csúcsok. Csütörtökön országszerte sokat süt majd a nap, és a hét további részében is marad a kellemes őszi idő, de az éjszakák hidegek lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A vegyes párosok órája lesz ez a következő 60 perc 10 és 11 óra között itt a Besten, hiszen jön majd Eros Ramazzotti Anastasiával, itt lesz az Artful Dodger, Romina Johnsonnal, Cuny Williams, Moni Love-val, Geszti Péter, Péter Fiborival, Busta Rhymes, Mariah Carey-vel, a sor legelején pedig Spiller, Sophie Alice Baxter-rel és a Groove Jet-tel.
3: Ez a Night Shift a Best

Yeah, come on. Best FM a legjobb zenék a 38 évvel ezelőtti 88-as Fate turné párizsi állomásain rögzített koncertfilm kerül majd bemutatásra idén, december 11-én. Úgyhogy az idei karácsony George Michael esetében szerencsére nem csak a Last Christmas-ről fog majd szólni. Jön most az Outside, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ahogy a gyors éttermekben szokott érkezni a görög hetek. Na, most úgy érkeznek a finn percek. Itt a Best FM, a Bonfunk MC's Freestylers, aztán rögtön utána a The Rasmus és az In The Shadows.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hogyha van legszerencsésebb vesztes kategória, hát minden bizonnyal Jennifer Hudson lenne ennek az egyik ékes példája. Hatodikként esett ki az American Idolból anno, aztán utána nyert egy Emmy-t, egy Grammy-t, egy Oscar-t, meg egy Tony-t. Ő nyitja a mai utolsó 60 percet a Spotlight-tal itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, idén decemberben 9. alkalommal érkezik Budapestre Bryan Adams, és az előző 8 alkalomból alig volt olyan, amikor ne énekelte volna ezt a dalt. Nagyon meg lennék lepve, hogyha az idei decemberi koncertről is kimaradna. Ez a most már klasszikussá vált Bryan Adams dal. Most nem eredetiben, hanem sikére remixében érkezik a Cloud No. 9 itt a Best FM.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, a Hot Stepper jön, én meg megyek. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, úgyhogy Pop és Rádiós Lágerek 120 perces mixével fogjuk indítani a szerda estét, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Szerdai rezidensünk DJ FMD fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 között a lemezjátszók mögött. Szóval érkezik Ainika Mózi, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.